Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanhió Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások meg.

0: Oh, those Russians.
1: Hogy mi az igazi klubzene? Figyelj csak!

0: Segítség, Edre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhely szolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Something in the way he moves makes me so

Hunden. Hunden. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, jetzt ja. Eine Insel.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

ismert és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik. Nincsen frekvenciám.

0: ciao!
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Dánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások meg

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Bitangyó.

évtized legfrissítőbb rádiója.

Len dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Klubrádió Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: She asks me why I'm just

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: De szarul nézel ki. Minden rendben van?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mi

És most korrigálnék valamit. Lyukas Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: Isten éltessen, öcsi!
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Mutangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Bitagyú Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: 2011. Mark Ashley. Pass, we leave the fans of modern talking.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Kristján Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a retroadás velem Szille. Magyar retro zenékkel készültem a mai délutára, kedves Bitangyó rádió hallgatók, és remélem, hogy lesz min nosztalgiázni mindenkinek. Visszahozom egy kicsit a múltbéli zenéket, illetve életérzéseket. Remélem, hogy tetszeni fognak a mai zenék. Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, várok mindenkit a chat falunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com.

0: Remélem mindenki felkészült, aki nem. Ja, az most akkor nagyon figyeljen. Aki nem, az úgy maradt. Eljött a Neilonka időpont itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj!
1: Bitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis
1: XIL.
0: XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.
1: XIL-en.

névnapja van. Másodlagos mai névnapok: Antos, Bartos, Belián, Delucinéa, Fatima, Karácson, Noel, Ofélia, Glória, Imelda, Ivána, Roberta, Solt, Gellért, Gerda, Györgyi, Gyöngyi, Robert névnapjai vannak. Hát, kedves mindenki, boldog névnapot kívánok mindannyiótoknak, aki ma ünnepli a névnapját, és hát happy birthday to you! Hát kérem szépen, a mai napon ugye feje bent a hőmérő, 16 fok van jelenleg, és üdvözölném a Bitang Jó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, bitang@radio.com, a chat falon lévő emberkéket, Bubu 81, Szörnyel, a Hava, Kata, Bobby és a két robotunk, és az előbb itt volt Pinokkio is. Nagy puszi nektek, kellemes zenehallgatást. Aztán nagy puszi a kollégáknak és a heavenface.com lakóinak, Rolinak, Meli1-nek, Leticiának, Redjoxnak és még a többieknek, akik itt vannak a társalgóba 47-en. Aztán vagyok még a titkoscsevegés.hu oldalon is. Itt van Lilla, itt voltak sokan, Nilla, Mida Simonka, Ilike, Édeske és Gumipelenkás Peti. Nektek is kellemes délutánt, kellemes zenehallgatást. Redzonecset.hu oldalon is itt vagyok. Itt van Nova, Imre 400, nagy puszi nektek. Kellemes zenehallgatást. És ugye elérhetőek vagyunk, vagyis hát itt is vagyok a Facebookon, a Bitang Jó Rádió Facebook falán csoportjában. Nagy puszi nektek is. Induljon a buli, mit szóltok hozzá? Első emelet, DJ Pásztortól a film, forog tovább, aztán ismételten egy Neoton Familia, szeret vagy nem szeret? Hát ki tudja?

Üdvözletem küldöm a nejlonkásoknak, és aki nincs nejlonka, azoknak is. Aztán ugye itt vannak a szerencsések és a szerencsétlenek is, és hát azokat is üdvözlöm, akik éppen melóznak.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Szeret vagy nem szeret, ugye? Hát mindig kétséges a dolog.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten itt el.
2: Hello, halli, ho, hát kérem szépen, velem egészen 18 óráig lesztek, illetve hallgathattok, retroadásommal érkeztem, és remélem mindenki jól fogja magát érezni, vagy már jól érzi magát mindenki. És hát várok mindenkit a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy Bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, titkoscsevegés.hu oldal, és ugye van nekünk egy saját csetünk, ami úgy szól, hogy Bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és bizony van még egy oldal, ahol hallhatóak vagyunk, az a www.porbolletten.hu oldal, úgyhogy nagyon sok helyen lehet minket hallgatni, nem bánjátok meg, ha minket hallgattok. Na de kérem szépen, jön Groove House, Andrew Senpai bootlegében, a dal címe Ugrálj, hát remélem sokan ugrálni fognak, aztán egy kis fiesta idő lesz, a dal címe Nem késő még?

Jó, hallihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott be a retro műsoromba. Egészen 18 óráig boldogítalak benneteket. Aztán átveszi a mikrofon 18 órától 20 óráig kedves Pinocchio, és a Maxi Sensation című műsora fog érkezni. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. Aztán 20 órától 22 óráig kedves kollégám érkezik, Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor, itt a Bitangyó Rádióba. Hát kérem szépen, hoztam egy királylányt, ugye? Illetve hát két-három pasit, Mennyhártot, Homonyikot és Vikidált. A dal címe Álmodj királylány. Aztán érkezik Cserháti Zsuzsa, Add a kezed. Közben megérkezett Bíborka és Pista 67, nagy puszi nektek!

Megunhatatlan, gyönyörű, szép hang. Cserháti Zsuzsa, Add a kezed című zenét hallhattátok itt a Bitangyó Rádióban. Hát igen, bizony, őt megunni nem lehet, én azt gondolom, remélem ti is. Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolódtak bele a műsorba, és hát, kolor, ugye? Kérem szépen, van, akit mindig nagyon féltünk, aki a szívünkhöz közel áll. Ez lehet barát, esetleg szerelem, vagy a családtagjaink. Jön, érkezik Kolor, a dal címe, Féltelek. Aztán egy jó kis Edda nóta, egy jó régi, Mi vagyunk a rock. Ez itt a Bitangyó Rádió.

0: Érkezik Flipper öcsi! Tedd a szívedre a kezed! Egy nagyon-nagyon régi felvétel, és remélem, hogy örültök neki. Nagyon rég hallottam én is a hangját, hát remélem ti is. Figyelj, fülej!
1: Gyere már vissza, öcsi!

Hejó, hanihó, hát Flippen öcsi sajnos már nincsen köztünk, közöttünk. Irdatlan jó hangja volt, kár érte is, ugye? Hát kérem szépen, 18 óráig vagyok veletek, retro műsorra, magyar zenékkel kizárólag. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora élő közvetítése a Twitch-en. Nézd be hozzá te is! Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk, este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Jön egy dalocska, ami Tunyogitól érkezik, és hát tőlem és hát Szörnyellától is. Figyelj, Roli 35, ha szeretnél, ma még a dal címe, hogy remélem szereted. Aztán érkezik Lokomotív GT, ugye, Loksi? Egy elfelejtett szó, és közben megérkezett kedves szürke kisegér is a falunkra. Nagy puszi neked, kellemes zenehallgatást. Figyelj,

Lokomotív GT, egy elfelejtett szó című zenéjüket hallhattátok, kedves hallgatók. Hát ugye nem minden nap játszok én se ilyen zenéket, de úgy gondoltam, hogy ez a mai nap, ez tökéletes lesz mindenkinek, és hát remélem sokan utaznak majd nyáron a Balaton fele, méghozzá Földvár felé, félúton érkezik Bródy János. Aztán érkezik Fiesta is, mert egy kicsit még fiesztázunk. A dal címe nem mondtam el. Figyelj, fülej!

ellátogatunk Isztambulba, a Hungáriával. Figyelj, fülej! Üdvözöllek, kedves Biborka, nagy puszi neked is!

Jön egy olyan előadó, akit nagyon-nagyon sokan szeretnek a mai napig. Ő Korda Gyuri bácsi, és nem a reptér lesz, hanem a dal címe, Ha bűn, hogy várok rád?

Hey ho, hey ho! Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsoromban, még mindig retro adás van velem, Szille. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation élő közvetítés a Twitch-en. Nézd be hozzá te is! Aztán 20 órától 22 óráig kedves Pete és a Eurodance Mania című műsor, tehát este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Várunk mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chatfalára, elsődlegesen, ugye? Ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Hát kérem szépen, nem jön, nem múlhat el retro adás Kovács Kati nélkül. Kovács Kati érkezik, ha legközelebb látlak. Aztán egy vicces együttes, ugye? Nagyon nagy hírük volt, és hát szerintem jó daluk is, dalaik voltak. KFT. Elhoztam az Elizabeth-et most, a mai napon, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel!

Hát hova nyúlkálna, Istenem? Hát ez nagyon izé.

kosak is egyben, nem állnak szóba velem. Ki érti ezt? Ki érti ezt? Én nem. Na de, jó kis dal volt ez valamikor, hát még most is szerintem, már csak a szövegem miatt is. Na de, ami most érkezik, Kökény Attila, rád gondolok.

0: napom. De
1: azt hiszem, rá fogok tenni még egy lapáttal egy gyönyörű dallal, ami majd fog érkezni. Kardos Norbert és Veres Mónika, Megszépül a múlt című dalokat hoztam.
0: Ez lett a

Közben kérdezik tőlem a Heavenön, hogy ilyen szerelmetes, lassúzós zene nap van. Hát kérem szépen, retroadás van. Én nagyon ritkán adok ilyen zenéket, és azt gondoltam, hogy itt az alkalom arra, hogy ilyen zenével is szolgálhassak, mert bizony ilyen zene is kell, szükség van rá. Na figyelj, fülej! Hunyd be a szemedet!

0: nekem is.
1: Nekem is.
0: Hozzám való, kitassuk.
1: Neked is.
0: Engem rendelt alá.
1: Mindenkinek is.

Jön, érkezik Oroszlán Szonya és Bebe. Micsoda nő ez a férfi. Egy kicsit felgyorsítunk. Aztán egy csodaszép dal is fog majd érkezni utána.

Ahogyan érkezik Republik 67-es útja, bizony, a zenélő út, ha arra mentek, feltétlenül hallgassátok meg, menjetek rá kocsival a vonalakra, és lehet hallani a zenéjüket, a 67-es út zenéjét.

0: merre jár.
1: Nagy puszi, kedves Alex, és kedves Aktívcsa, így a vége fele. Kellemes délutánt, illetve estét mindenkinek. Ne menjetek majd sehova, érkezik Pinocchio 18 órától Maxi Sensation című műsorával, és bizony láthatod élő közvetítés a Twitch-en, felmész a Twitch-re, és beírod, hogy Bitangyó Rádió, és egyből látod Pinocchiót, ahogy zenél. Aztán majd 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania egészen este 10 óráig, élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, szóval utána a fiúk fognak érkezni. Úgyhogy tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök, persze természetesen. Csillagok!

Jön érkezik az utolsó zeném számotokra, és hát velem majd pénteken fogtok találkozni a hangommal. 16 órától érkezem, bizony. Méghozzá lazulni fogunk ezerrel. Oliver, Berkes Oliver érkezik a világító toronnyal. Én köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem voltatok, és hát találkozunk pénteken. Senki sehova, érkezik Pinokkió. Szilvoltam, hello, belóka.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, dicsőlovak, szép adu, hát szép adu, hát. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon az hívek, terve?

Egy örök, egy boldottán, egy örök, egy boldottán.

Hello, hello, hölgyek, urak! Ez itt a Bitangyó Rádió. Bele már a fafejű, fafejű Pinokkió, ugye némi nehézség árán. Kedvesen, az orka lekapcsolta az áramot. Így volt? Nem így volt. És így volt, hogy nem így volt. Na, hölgyek, urak, szép estét, mindenkinek ez a Bitangyó Rádió, kezdjük a műsor. De mert belekezdenek a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei válogatását, kérem szépen Szilka Laganőnek. Viszont az elmúlt két órában ugye retro zenék voltak, hallottak ugye nála, mind magyar, mind pedig külföldi vonatkozásban. Egy kicsiket megyünk ezen a vonalon tovább, ugye 1983. Nagy kedvencem, egy debütáló felvételnek a Maxia, kérem szépen. Boytronic és a You, 1983 tehát. Na akkor, hogy is van? Ébresztő Magyarország! Ébresztő magyarok a nagyvilágban! Ébredjék álmából a világ!

Egy műsor minden szerdán 18-ra tűzszerök, hogy ez a Maxi Sensation, hogy élőben képpel és hanggal az én Facebookomon privátban, illetve ugye két Bütöngyőre előtt csatornán, kérem szépen, ez pedig az egyik a Twitch, a másik pedig ugye a TikTokon található, keresd a Bütöngyő Rádióra, és élvezd a műsort te is élőben képpel és hanggal. This is the Bütöngyő Radio Station. Maxi Sensation.

0: you. Ugyan nehéz a dolga Katalánnak, hogy ezt szólt a Szikra Dardja annak idején, hát valóban így igaz, hát még az én életem, kérem szépen, az én kis hányatatott sorsú életem. Még mindjárt is lenne, hogy elmegy az nem az internet, elment az áram pontosabban. Győztem keresgélni, aztán megtaláltam, bujocskázott elem az áramom. bitangyuradio.com, benne Maxi Sensation egészen 20 óráig, benne Boytronic és a You! Szóval bitangyuradio.com, kérem szépen egy weboldal, amely persze egy megújulás alatt van, de a chatfalunk ugye működik töretlenül. Hát gyere te, és aztán légy te is részese ennek a fantasztikus csapatnak, tehát bitangyuradio.com, és azon belül keresd a chatet. Azt ugye van nekünk még két, hát illetve nem is három, hiszen van még ugye a Twitch-en, illetve ugye van még nekünk a TikTokon, illetve ugye van nekünk egy Messenger Facebook csoportunk is. Maradunk 83, egyik fantasztikus és egyben kiemelkedő felvételénél. A dal szerzője maga az előadó, a Mike Oldfield. A vokában nem kisebb név, mint Maggie Reilly található. Aki persze ezzel a dallal meghozta magának ezt a sikert. The Moonlight Shadow, a Oldfény árnyékában. Maxi Sensation, benne Mike Oldfield, and Maggie Reilly és a Moonlight Shadow.
1: È borotta, è a loro ti borotta.

Na figyelj! McGrady and Mike Oldfield. The Moonlight Shadow. Hangolnak a zenészek. Hey, shit!

Ugye ez igazat megvan, egészen ramat idő volt ma itt Londonban. Egyébként hallottam, otthon sem volt különböző az időjárás. Itt kérdezik, hogy egyes eső esett. Hol sütött a nap, hol pedig ugye esett. Az eső, hol egy kis jéggel megspékelve. Ez van kérdezik, májusban. Mi várható júniusban. Bitangyurádió.com.

igazi megagiga sláger 1983-ból. A dal szerzett a Tamás, meg az előadó Mike Oldfield. Női énekünk pedig Maggie Reilly. Így először fantasztikus felvétel, The Moonlight Shadow, vagyis a Holdfény árnyékában. Egy fantasztikus korszak, tele fantasztikus zenékkel, ugye 83. Érkezik a holland tini csapat, a The Shorts. Come on, ça va!

olyan igazi egyslágra is eladó egyébként, legalábbis a nemzetközi piacot tekintve. Egy holland fiú csapat, ezúttal a The Shorts felültele és a Come on Sava. 1983-ban járunk.

Come on, Sava, The Shorts. Ezek az 83-ban én jelen pillanatban, illetve abban pillanatban én Pécs Vasaskertőn diszkoztam a Kultúrházban. Ahol bizony nagy sláger futott be ez a mostani felvétel. Az egykori kiváló Depeche Mode-os Vince Clark és Alison Jimoyáddal alkotott a duó, ugye ez a Yazoo felvétele. Hey baby, a Walk Away From Love. Ez hát a Yazoo felvétele.

Hey baby, a walk away from love, hogy ezt a felvételt cím, és ez a, tehát ugye Vince Clark és Alison G. May által alkotott ugye kettős, ugye a Jezu felvétele, 1983-as a felvétel. Ezért a műtőnk eredő benne a Maxi Sensation egészen 20 óráig. Hát kedves a Kata, ha már olyan szépen felvetetted magadat,

Szóval a kedves Mittengered hallgatók, ugye van nekünk, illetve pontosan lesz nekünk egy születésnaposunk, ugye holnap jön a folyamán, ő pedig nem más, mint egy kedves a Kata. Szóval kedves Kata! Akkor, itt és most, hallja meg a nagyvilág! Happy birthday to you. Buna lopj. Igaz, kisikre lopást büntetik.

No, kérem szépen, tehát akkor túl vagyunk a hivatalos formációkon. Már az ünnepelt ugye nincs itt közöttünk, nem tudom, hol tekereg. Tudom, a névé egy tekergő. Mindig kérdez, hogy de miért? Hát ezért. Na, kérem szépen, 83. Egy olyan felvételet bizony nem lehet kihagyni, hogyha 83-as felvételeket játszunk. Irány Kanada. Transex. Videóban élek. Living on Video. Transex.

szerintem is. Stop! Stop! Egy ekkor tájt robbant be, kérem szépen, a videódiszkó. Trans X. Videóban élek. Living on video.

Vannak nekünk egy chatfalunk, kérem szépen a bitangyo.radio.com oldalon található chatfalon. Ahol persze, hogy velünk van kiváló kollégám, Roni. Itt van velünk egy szép Erdélyből Bubu barátom. Jé, megjött a tekergő Kata is, így járt, lemaradtál a születésnapi köszöntésedről. Itt van a háttérben, ahol Pista 67, itt van a Szörnyella. Itt van a Szürke kisegér. És itt van az egyetlen szerelmem, Zorka. Így gyerek, így állandóan tekerek össze-vissza mindenféle haszontalan helyeken.

Hát Katar, nem hallani kell, nem hallottad múlt időben, hiszen előtte volt a köszöntésed, de szerintesebb alkalmából, de hát így jártál. Aki egy éppenséggel mindig tekereg, az így jár, az kimarad, vagy lemarad.

persze velünk van még. Az én kedves barátom és kollégám egy Jetski is. Kész csak Bubunénak. Itt volt Maskora, gondolom Dzsupapával. Tehát éppen a vacsorát készít az embernek. Jaj, keresztül megjött a troll barátom Zoli, aki szintén a druszám. Bár ő persze kicsit más zenés stílusban szokott utazni. De azért a zen összeköt bennünket. Jön meg a kor. Várta, hogy a kor elnök, ha jól tudom.

0: Tudod, Zolikám?
1: Egy örő, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Ennek ez az 89-es egy ikonikus felvétel, kérem szépen a kanadai duo, a Transex felvétel és a felvétel, mert nem más, mint a Living on Video, vagyis videóban élek, ott a felvétel, 1983-ban. Az előbb pörgettem egy jazzú felvételt, ugye Vince Clarkkal és Alison Jumoyéval. Bizony, az úriember ugye annak idején 81-ben, mikor a Depeche Mode-ban debütált. Hát íme! 83, Depeche Mode, egy Martin Gore szerzemény,

hát Attila még sajnos nincsen nyugdíjas kor. Nekem nincs, max a druszámnak. Szerintem még neked sincs ott az idő, hogy én még nyugdíjba vonuljál. Nélkülünk nincs világ, kérem szépen. Pontosabban megállna a világ, itt lenne a világ vége. És a mi generációnk nem volna.

0: Kata mindig ott jársz általában haszontalan helyeken. Egy fantasztikus formáció, ugye, amely igazából 1980-ban alakult, hogy kérem szépen a Basildonban, Egyesült Királyságban. Akkor még a csapatban volt Vince Clark, a dalszerzők, pontosan a dolog nagy elsődleges szerzője egyébként, viszont az első albumot szinte egy az egyben Vince Clark írta. Aztán persze, hogy egy évvel később elhagyta a zenekart, ugye jött a Yazoo, előző zsemai, vagy ilyenkor a helyét átvette Martin Gore. Hát így már bizonyíték, egész jól sikerült a váltás. Tepes Mód a Bitang Rádióban, benne egy Martin Gore felvétel. Told you so. Egyébként a név pedig nem más, mint egy francia divatlap kiforított változata a Mód Depesnek. Na, kérem szépen, bitangyorradio.com, egy rádió határok nélkül.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Ugye benne vagyunk a 90-es években, ugye 90-ben volt Magyarországon egy formáció, amelyre ha tetszik, hanem azt mondták, hogy ők bizony a magyar Depes Mód. Hauber Zsolt, Menzel Gábor és Kovács Ákos.
2: Még! Az a baj, ezt nem hallom, szóval játszunk még!
0: Ez a Bonanza Banzáj!
2: Hangosan jó, játszunk még!
0: Kihalt minden! Zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock'n'roll! Bye, Bonanza Banzáj! Move your

0: Inch Beethoven, Inch Rock and Roll. Auber Jolt, Menzer Gábor is persze, Kovács Ákos. Bonanzaban, Zári Bütangy Rádióban.
1: Ne kérdezz, kedves!
0: Adok a csodás 90-es évek, kérem szépen!

7-inch rock and roll. 94-ben járunk, kérem szépen. Hát egy kis zene, egy kis pénzér. ISMC. Music for money. ISMC.

hogy azt tartja a fáma rólam. Nem zörög a harasz, ha a szél nem fúj, szokták volt mondani. Hogy bizony-bizony nincsen. Úgy azt tartja a fáma rólam.

kedves Kata! Ez a Pete felállítás persze csak részben igaz. Ha csak éppen sikerül a bumeráng fennem, akad egy fán.

Szóval szépen, hogy bitangyoradio.com, ugye benne a fafejű Pinoki, és persze benne a műsornak címe Maxis Szenesz, és ugye minden szerden élőben képpel és hanggal Twitch-on, a Facebookon, és persze a TikTokon is már megnézhető és hallgatható a műsor, mert ez a Bitangyoradio, egy a rádióhatárok nélkül.

94-et írtunk. Tükröme felvétel megjelent a listákon. Azt mondtam, hogy leklik.

www.tangyoradio.com. Benetett egészen huszorog a fafejű fafejű Pinocchio zenéget nektek, aztán pedig érkezik pacsatatok Pete és a Eurodance Mania. A Bitangrádom is rán tehát. Le click!

Az igazat megvan, van nekem egy hiányérzetem. Hiányzik a lengettőm, kérem szépen, a Wolfi. Lehet elvitte a farkas. Már hogy azt tartja, mondtad, hogy farkas önmagának, vagy hogy szokták, hogy van egy ilyen mondás valahogy. Az ember a farkas önmagának, hogy van, nem tudom. Nem, hogy kisegeri, mindjárt kisegít engemet. Szép esét, kedves Halász Zsuzsanna! Ezeket az 94-ben járunk, ugye ez a leklik felvétele. Tonight is the night, a Bitongi Rádióban egy rádió határoknak. Most pedig érkezik egy formáció, ami most, kérem szépen, pontosabban ma este duplázni fog. This is the story. Érkezik el Lute történet a Bitongi Rádióban. A man who was born to be hunted like a wild. Ez persze a Bonham felvétele. Gyerekedesen kapaszkodjunk össze. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. Na, mondtam ott a megoldás. Ellőte. Bye, Bonham.

Ne szívass! Aztán nem sötét oldalak, nem szépen a Bitangyó rádióban. Menne a Bonnie M is egy fantasztikus, egy gyönyörű szép felvétel. Elült a története.

Azt hittem rossz oldalt tettem föl, Isten bizony, megnéztem. De jó oldalt tettem föl, ezt akartam legalábbis. Érkezik egy igazi örök zöld, egy igazi klasszikus és annak a fantasztikus átdolgozása a Bitangi Rádióban. Szerintem a felvételt mindenki hallotta már legalább egyszer, hanem kétszer, vagy nem éppen tízszer, vagy százszor.

0: Hát kedves kisegér! Hát ugye, bár ugye felét elvesztette a régi mi volt, hát ugye... Ugye ez a Zsötte Emmenszívű felvétel, amely bizonyosan sok botrány kavart, kérem szépen. Jim Birkin és Steve Gunnersburg felvétele, kérem szépen a Zsöttem. 1986-ban köszönöm vissza a felvétel. Egy egészen más értelmezésében a felvételnek. Na, kedves Bubu család! Érkezzék a nyár! Legalábbis reméljük, hogy hamarosan megérkezik a nyár is. Mert ehhez a Bitangyó Rádió! Na! 1995!
1: Party people!
0: Party people!
1: The sky has changed!
0: H.P. Baxter!
1: Sir.
0: És a Scooter!
1: For the most exciting...
0: Endless Summer!

Hello, kedves Jani barátom, szép napot ugye neked a napényes Floridában. 1990-ben jártuk, ugye ez volt kérem szépen H.P. Baxter és Abata Scooter és a felvétel az Endless Summer a Bitangi Rádióban. Hát kedves Bubu barátom, akkor maradjunk kicsikét Moldáviában. Ugye ez már Dan Balan és csapata. Better is az európai piacra kérem szépen. Moldáviában egyenesen. Egy dal elég mindenképpen sikeres volt. Ez a támadás a listákra. Ozon és a Dragostadin teljabítani rádióban.

0: Ah, tu bucami ok, te chamo Maya Hi, Maya Hu. Kérem szépen, egy biztos ebben a nyelvben bele kell születni, akárcsak ugye én nekem. Hi, do.
1: Hello.
0: Hello.
1: Jubira, Sintjeo.
0: Fericira. Hello. Hello. Szinte szóról-szóra olvasom, kedves búbú barátom, amit írsz nekem. Numa, numa, hey! Numa, numa, numa, hey! Dan Balan! És az Ozon! A moldáv formáció, tehát egy nyári slágere, a Dragon Stadion Tej! Látod, édesem? Nem csak franciául tudok. Tudok románul is. A nyelvérzékem szinte határtalan.

Ugye közben lassan, de biztosan, hogy ráfordulunk a finishre, hiszen 4.20 órától Pete és a Eurodance Mania a Büttengrádió műsorában. Hát gyerekek, ezt a lemezt kérem szépen Angliában kellett megvásárolnom. Lásd csodát! Azóta se láttam ezt a lemezéként sehol sem, sem európai piacokon, sem pedig máshol. Elmegyek Angliába egy kis mezei lemezbörzére, és ott jön velem szembe az Ozon Maxia, a Dragon Stadin Tej. Persze, az igazság az is hozzátartozik, hogy a lemez egyébként angol nyomás. Jaj, közben véget ért a felvétel. Bubu, nem szólsz? Maya hi, Maya hu. Ozon és a Dragon Stadin Tej.

Kata, én értek franciául. Beszélem a románt. Kicsit törröbár, akár csak a magyart egyébként. Nálunk az orka beszél angolul. Tőle szoktam mindig kérdezni, hogy mennyi az annyi.

Egy double maxi, kérem szépen, 1999-es rajtszámmal. Ez a Venga Boys felvétel és a Boom Boom Boom. Mondtam lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre, hiszen érkezik Usztrától Pete és a Eurodance Mania a bitongeredő műsorában. Hát kedves Jani barátom, érkezik egy igazi kincs a lemeztáramból. Egyébként a maga lemez eléggé nehezen beszerezhető. Bár én megvettem egy amerikai nyomásban, kúva drágán, több mint 100 font volt. Ő egyébként a number van nálam, legalábbis a beszerzést illetően árban. Ezután érkezik egy dél-koreai nyomás, kérem szépen. És érkezik bizonyos felvétel, amely persze egyben áldozhatunk, kérem szépen, az Italo Disco oltárán is, mert ez a Bitangyó Rádió.

Mix. Szóval kérdezik, hogy áldozunk az Italodisco oltárán ezzel a felvétellel. Ugye ez már Johnny felvétele és a Lala. Mix. Ja nem, fordít, ez a Lala felvétele és a Johnny. Hát édesem, ma kész vagyok az a matek lecke. Egyébként szintén egy nyári slágerről beszélünk. Ugye a hölgy volt egyébként Savage Hatter énekesnője. Aztán kilépett a Rivalda fénybe eme felvétellel, se több, se kevesebb. Lala és a Johnny a Bitangi Rádióban.

Na, egyébként, ahogy mondottam, ez a felvétel, ez elemez vezeti nálam beszerzési listát. Egy olyan ember van, mármint ugye ár szerinti sorrendben. Egy amerikai nyomás lemez egyébként. Sőt, sem az eredeti nyomás, hanem ez már egy utánnyomott változat, és bizony-bizony így is meg kellett neki fizetni az árát, kérem szépen. Ugye ez volt tehát a Lala felvétele és a Johnny Johnny. Nekem szépen bitangyorradio.com, egy rádió tárak nélkül benne a fafejű Pinokio, egészen úszak, aztán pedig eddig majd Pete és a Eurodance Mania, kérem szépen, itt a Bitangyor Rádió műsorában. Na Janikám, menjünk tovább. Mark Ashley.

hogy a közben Wolf elkezdett már nekem lóbálni, lóbálni. És érkezik a befutó, és érkezik Huszarától Pete és a Eurodance Mania a Bitangrádió műsorában. Markus Lee a Bitangrádióban.

Hello, kedves Liza, szép estét neked is! Hát lehet csak mögött a fafejű fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Ez itt a Mark Östli felvétele. Ez itt a Maxi Sense, és ugye minden szerdán hallott itt a bütöngeredő műsorában élőben, képpel és hanggal a Facebookon, a Twitchen, illetve a TikTokon.

Pittangó Rádió. Érkezik a műsor záró felvétele. Joy Peters. Ez érkezik Pete és Eurodance Mania.

0: Könyös uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben, kitüntető figyelmetemet 2 órában. Ez a tehát már a pint... Passzus. Maxi Sensation. Érkezik tehát Pete és a Eurodance Mania. További szép estét. No sunshine, this is the beat on your radio station.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei

Estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitang Jó Rádiót hallgatjátok. És szerdelémén útjára indul az ilyenkor jól megszokott Eurodance Mania, a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance felvételeivel. De még mielőtt igazán belecsapnánk a lecsóba, ugye Fun Factory felvétele, a Don't Fight már lepörgött, de Duel Vissza felvételével folytatjuk, és ez a felvétel szóljon Pinocchio kollégának köszönetkép az előző két óráért. Ezt követően pedig megállás nélkül jön majd a Super Hero című felvétel méghozzá Danzé-tól. És itt lesz velünk még Mr. John és az It's Not Too Late című muzsikája. Ezzel a hármassal indítunk, jó szórakozást mindenkinek, a mikrofonnál Pete-et halljátok. Ez pedig még mindig a Bitang Jó Rádió, és benne a Eurodance Mania. Bizony, bizony, olalala. Jó szórakozást mindenkinek, tartsatok velünk egészen este 10 óráig.

Köszönöm, kedves Liza, örülök, hogy tetszik. A folytatásban következik méghozzá nem is egy akármilyen felvétel, hiszen bizonyára emlékszetek a Rednecks formációra. Ennek a formációnak az egyik felvételét, az egyik nagy sikeri nótáját, azt kell mondjam, hogy nem volt sok nagy sikeri nótájuk, hiszen egy lemezt adtak ki mindössze. De azon több nóta is siker kategóriába sorolható. Ilyen volt az egyetlen romantikus felvételük már, mint a Rednecksnek, a Wish You Were Here című muzsika. Ezt a felvételt dolgozta fel Argent C, egy nagyon jó kis remixet kreált belőle. Ez fog felcsendülni most itt a Vidangi a rádióban, aztán érkezik Three-O-Matic és a az ő egyik jól ismert felvétele. Ezen kívül itt lesz még velünk a folytatásban Bombay Children és a Jambala című muzsikája. Ezzel a hármasan megyünk ismételten tovább. További jó szórakozást mindenkinek! Tartsatok velünk! Amit én ígérhetek, remekbe szabott hangulati, jobbnál jobb zenékkel a 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig.

És hát hölgyek, urak, eljött az idő, hogy beszéljünk arról, hogy inni csak kibeszéle. Tehát a folytatásban érkezik egy filmzene, méghozzá nem is akármilyen filmzene érkezik, ami ügyeletes fogorvosunk. És a Nincs, aki beszél című film betétdala jön a Look Who's Talking Dr. Albántól. Aztán érkezik majd Alexia egy Euromixben. És a Summer is Crazy című felvétele. Aztán itt lesz velünk többek között Sex April és Hathaway is a folytatásban. Tartsatok velünk továbbra is! Ez itt még mindig a Eurodance Mania, a mikrofonnál pedig Pitet halljátok. Egészen este 10 óráig a legjobb Eurodance felvételek itt a Bitangyó Rádióban, hétről hétre!

Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan elkezdődik a mai Eurodance Mania második órája, hiszen 20 óra 59 perc van, és még mindig a Vitangio rádiót hallgatjátok, melyben a folytatásban következik Too Unlimited és a Be Free Tonight című felvétele. Ez elsőként fog felcsendülni ebben az összeállításban, és egy album verzióban fog megszólalni. Aztán jön Max és a No More egy klubmixben. Itt lesz még velünk többek között a folytatásban Master Boy és a Generation of Love című felvétele, és végül, de nem utolsó sorban érkezik-e majd sereghajtóként így a végére DJ Bobo felvétele. Tartsatok velünk továbbra is, mindenkinek további jó szórakozást, a mikrofonnál még mindig Pitet halljátok, ez pedig még mindig, mint mondtam, a Eurodance Mania.

Nos, hát hölgyek, uram, a folytatásban ismételten jön egy remekbe szabott összeállítás, aminek előadói jön elsőként Bad Boys Blue és a The Power of the Night című muzsikája, aztán jön Heat Hunter és a Revolution in Paradise. Itt lesz még velünk többek között Cartoons, és végül ennek a blokknak a végére W is a Tánc az Angyalokkal, az a Dancing with an Angel című felvétele került. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, hölgyek, urak, lassan belecsapunk az utolsó fél órájába a mai Eurodance Mániának, de ne csüggedjetek, hiszen holnap 4-től érkezem majd Clubzenei 2 óra című műsorommal. 4-től 6-ig elhozom nektek a legjobb klubzenéket a 2000-es évektől egészen napjainkig. Úgyhogy akkor is érdemes lesz velem tartani, tehát holnap 4-től 6-ig itt a Beat Hangjó Rádióban. Ismételten én muzsikálok. Tartsatok majd akkor is velem. Most pedig jöjjenek a beígért felvételek. További jó szórakozást mindenkinek!

Szia, kedves Liza! Várunk vissza holnap is, jó pihenést kívánok! És te feled, holnap 4-től újra műsor van. Klubzenei 2 órával szerint személyem, úgyhogy várlak holnap délután is. És nem csak Lizát, hanem minden kedves hallgatót várok ugyanebben az időpontban. Hiszen Klubzenei 2 óra című műsorom 4-től 6-ig hallható holnap délután. És azt se feledjétek, hogy pénteken pedig, ha nem történik valami egetrengető változás, akkor érkezem majd a Váltó Műszak című műsorral délután 2-től 4-ig. Tehát ez a heti kínálat, amit csak tőlem hallhattok, de természetesen többi kollégám is azon fáradozik, hogy minél több élő műsorral szórakoztasson benneteket. Nektek csak annyi a teendőtök, hogy rákattintotok a bithangyoradio.com-ra. Illetve a chat.bizangyoradio.com-ra. A kötőjeleket ne hagyjátok.

folytatásban, ahogy ígértem, érkezik W és a Dancing with an Angel című felvétele. Aztán majd visszatérek egy újabb zenei szállítással.

Nos hát, hölgyek, urak, következik az utolsó nekifutás. Én a következő felvételekkel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Nem kell megijedni, az órára nézve nem hagynak benneteket zene nélkül. Jön a Rednex első kép, aztán itt lesz velünk Korona és az I Don't Wanna Be a Star című felvétele. Itt lesz velünk Fraser és az Édes Csókok. Ezt követően pedig érkezik majd Labus és az In Your Life. Ne felejtjétek, holnap érkezem hozzátok 16 órai kezdettel egészen este 6-ig. Jövök majd a Club Zené 2 óra című műsorommal. Én mára megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt 2 órában Pete-et hallottátok. Ez volt a szárdánként jelentkező Eurodance Mania. És ahogy ígértem, holnap érkezem. Mindenkinek további kellemes estét, szép álmokat. A későn fekvőknek pedig jó kockulást kívánok továbbra is. Találkozunk holnap. Sziasztok!

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. XIL.

A Bitang Jó Rádió 2026-ban is veletek.